0: freedom just for everyone.
1: Tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu.

I'm not

0: Ez a Poptarisznya.hu,
1: az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generáció.

can make your body move.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Borítósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Borítósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com per

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: részre pontul egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Kellemes délután mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Mixtúra a poptarisznya.hu-n. Szerda van, 2 óra, ilyenkor indulnak a legnagyobb slágerek, leginkább a 90-es és a 2000-es évekből, és hát olyan formában, amely nem megszokott egy rádió műsorban. Remixek, mashupok, egyvelegek, mindenféle dolog lesz itt, hazai is és külföldi is, szokás szerint a következő 2 órában. Ehhez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Kezdjünk már is bele Marky Markkal 1991-ből, amikor még nem a filmvásznon rohangált különböző akciói jelenetekben, hanem rapperként képzelte el az életét. Ez a Good Vibration. A mikrofonnál Orbán DJ Mix Tamás.

0: a Mixtúra a poptarisznya.hu-n.
1: A Mixtúrát hallhatjátok a poptarisznya.hu-n, ahol most jönnek a mashupok, amelyek az utóbbi években hát mindenképpen teret nyertek, DJ-k remekül ki tudtak bontakozni ezáltal az új műfaj által, és hát szerintem egész sokan szeretik azt, amikor új dalok keletkeznek régi dalok összetevőiből, és a slágerek teljesen új értelmet kaptak. Olyannyira megy ez a műfaj külföldön, hogy már komplett albumokat jelentetnek meg, és hát a mashup az nem csak zeneileg mashup, hanem videóklippeket is készítenek hozzá. Ennek nagy mestere Panos T, aki össze is gyűjtött egy dupla CD-re való albumot, persze ez természetesen nem jelent meg, de az internetről bárki által letölthető. Mashup of the Titans, ez a sorozat a címe, mert ez már időközben egy sorozat. A hatodik résznél járunk, ami nem olyan régen jelent meg. Na, erről hoztam egy egészen új mashupot, DJ Ryson, úgy, mert most készült a dalok benne természetesen sokkal korábbi, a 90-es évekből, a 2000-es évekből, és még a 80-as évekből is találhatók meg benne. Sok minden lesz ebbe a következő 3-4 percbe, de egész jól van összerakva. You Relax Me Against the Music. Ez a címe, és így hangzik.

0: Sean Paul a rap, és hát a dal is igazán aktuális, bár így Cool Temperature nevet kapta. Ez a jó kis mashup, ezt hallottátok itt most a poptaisnya.hu-n. Folytatjuk DJ Pull-al, az elmúlt adásokban már megszokhattátok, hogy ezt a jó kis mix folyamat itt, aki esetleg még nem ismerte, most az adásból mindenképpen megismerheti. Egy újabb negyed óra tömény 90-es évek DJ Pull-tól itt a Mixtúrában.
1: Mixtúra Urban DJ Mix.

majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott.

0: itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: A mai céldátum 2000 itt a Mixtúrában. Ebben az évben megyünk vissza, és meghallgatunk 5 darab remek slágert, mondjuk azt, hogy világslágert. Anastasia, Tom Jones, Madonna, Rednecks és a Bon Jovi. Szerintem ez egy remek kis összeállítás lesz, főleg mert én csináltam. 2000-ből hallgathatjuk meg ezt a mixakták egyveleget itt a következő 10 percben, az 5 dal öksze mixelve egyben. Így hangzik.
2: Hey, Mr. DJ!

0: Ladies, good morning.
1: Justin Timberlake-kel zárjuk a mai mixtúrát, a Señorita is elköszön, és hát a műsorvezető is, aki Orbán DJ Mix Tamás. Én már a búcsúzom. Sziasztok!
2: Ez volt a mixtúra. Tarts velünk a jövő héten is. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
3: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Poptarisznya.hu. A netrádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya. Poptarisznya.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó. Minden

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Jó estét kívánunk, Simon Ildi vagyok, és köszöntelek a mai adásunkban. Itt van velem műsorvezető társam
3: István.
2: István. A múlt alkalommal kiokoskodtuk magunkat a konfliktusokról, sőt ennek két adást is szenteltünk, úgyhogy a mai alkalommal folytatjuk a beszélgetést, de most egy kicsit a konfliktusokról elkezdünk irányulni a kommunikációhoz, hiszen a múlt alkalommal megbeszéltük, hogy rendben van, hogy van egy jó konfliktuskezelés, kiválasztottuk a megfelelő eljárást, de hogyha rosszul fogalmaztuk meg azt a mondatot, amit előbb-utóbb úgyis ki kell mondanunk, akkor az egész konfliktuskezelés elbukhat ezen a rossz kommunikáción, viszont a jó pedig megoldja a konfliktusok többségét. De azonban ez nem minden. Szeretnék egy számot bedobni itt. Tudtuk-e azt, hogy a szavak, azok mindösszesen 7%-át teszik ki annak, amit valójában kommunikálunk. Tehát az üzenetek átvitelért, az 7%-ban felelnek csak a szavak. A maradék 93%-ra persze mindannyian kíváncsiak, hogy jó, akkor azok most mik lehetnek. És ezek a hang, a hangsúly, a testbeszéd, a tekintet, amit úgy szoktunk hívni, hogy nonverbalitás. És mégis a legtöbbször csak arra figyelünk, hogy mit mondunk, és nem arra, hogy hogyan. Pedig ez az, ami valójában eldönti, hogy megérkezett az üzenet. És most fordulok Istvánhoz, és szeretném tőled megkérdezni, István, hogy te ezt a nonverbális kommunikációt, ezt hogyan értelmezed? Kicsit mesélj erről, hogy mit akarnak ezek a bűvös számok, ez a 93%, ez miből áll össze?
3: Igen, hogy az első és legfontosabb, talán mondhatjuk, hogy a kommunikáció nem az, amit kimondasz minden esetben, hanem az, ami a másik fejében megérkezik, az, ahogyan megérkezik. Tehát egyrészről mondhatnánk azt, hogy kimondunk szavakat, de a kimondott szavaknak akkor van igazán ereje, hogyha kapcsolódik hozzá az, hogy mi nonverbálisan, ugye testileg, arc tekintetben, a szavainkon kívül, a hangunknak a lejtésében, a gyorsaságában, a hangsúlyában miként kommunikálunk. És ugye erre van egy Albert Mahrabian, mondjuk így amerikai pszichológus, bár a nevéből inkább Mehrabian, bocsánat, pszichológus, akinek volt egy ilyen kutatása, hogy ez hogyan is oszlik szét a kommunikációnkban, és ez a 7% volt ugye a szavaknak a ereje, amit az előbb említettél, de mégis ott van az a maradék 93%, ami azért eléggé súlyos, amiben ott van az arc és a testbeszéd, mondhatnánk, ahogy mimikákat formálunk, az több mint 55%, azaz 55%, de hogy azért jelentősen több, mint a 7%. És ugye ott van a hangunkban a hangmagasságunk, a hangunknak a tempója, a hangsúly, most is ugye, ahogy beszélünk, az mindössze 38% a testbeszédhez képest, de még mindig több, mint amit kimondunk. Úgyhogy ez egy eléggé komplexnek tűnik így az elmondottak alapján, és képzeljük most azt el, hogy itt vagyunk adásban, beszélgetünk, van egy hangmagasságunk, egy tempónk, egy hangsúlyunk, vannak kimondott szavaink, de pont az arc és a testbeszéd, amit senki nem lát. Tehát mennyivel másabban mehet át egy üzenet, most így, ahogy online beszélgetünk, vagy amikor személyesen vagyunk ott egy helyszínen, és hát szerintem azért elmondható, hogy a szavak ereje az nyilván egy nagyon fontos, hangsúlyos része a kommunikációnknak, hiszen a konfliktusnál megtanultuk, hogyha nem választjuk meg jól a metodikát, a csatornát, akkor a kimondott szavak ugye nagyon-nagyon nem biztos, hogy ugyanazt fogják eredményezni, mint amit szeretnénk.
2: Nem tudom, hogy neked volt-e már valami ilyen kapcsolatban visszajelzésed, hogy kaptál-e visszajelzést a nonverbális kommunikációdról. Én arra emlékszem, hogy amikor kezdő szociális munkás voltam, akkor egy időben nem értettem, hogy a hajléktalan ügyfeleim miért nem szívesen jönnek vissza hozzám, és miért nem ülnek be egy-egy újabb ilyen segítő beszélgetésre, és megkértem az egyik kollégámat, hogy te ülj be velem ebbe a szobába, és nézd meg, hogy mit csinálok, mert valami biztos nem oké. Mert hogy tök kedves vagyok velük, meg szerintem jól csinálom, amit csinálok, de valami nem stimmel. És akkor beült a kollégám, és azt mondta végén, hogy figyelj, nem tudom, hogy te tudsz róla, de folyamatosan fintorogsz, kicsit így elfordítgatod az arcodat, szóval olyan, mint hogyha a
3: feléjük tekinten.
2: Igen, meg mintha a szaggal lenne probléma, de ez nem teljesen egyértelmű, és ez teljesen öntudatlan volt részemről, úgyhogy erre utána nagyon-nagyon figyeltem, de ha ezt valaki kívülről nem mondja el, akkor lehet, hogy ezt minden mai napig nem tudom, hogy van egy ilyen önkéntelen reflexem. Uh-huh. Szóval, hogy esetleg tudunk-e mondani valami vissza így a munkavilágába, mondjuk egy olyan példát, hogy hogyan tudja mondjuk a vezető ellentétes üzenetet mondani a testével, meg a szavaival. Itt van egy példád erre.
3: Nagyon egyszerű példát tudnék mondani. Van mondjuk egy csapatmeeting, ahol ott ülnek bent 10. És akkor ugye nyilván a vezető egy picit később megérkezik, egy döntéshelyzet van, beszélgetnek egy nagyon fontos témáról, akár mondjuk, hogy mi legyen a következő évi költségvetés, vagy hova menjünk csapatépítőre, és szépen elmondja a kedves vezető, hogy na akkor meséljetek, mondjátok el, hogy mit gondoltok, hogyan vagyunk, mi a, amit szeretnétek, és közben keresztbe teszi a kezét, hátradől, billeg a székbe, közben forgatja a szemeit, tehát mindenkiben kialakul az az érzet, hogy ő már rég eldöntötte, mit akar. Udvariasan megkérdezte, minek válaszoljunk, hiszen úgy érdekel.
2: Igen, és ez ugye nagyon tudattalan, ráadásul ugye gyerekkorunkban alakul ki az a reflexünk, hogy nem annak hiszünk, amit hallunk, hanem annak, amit látunk, hiszen a gyerek még csomó mindent nem ért ugye a szavakból, viszont a szülei testtartását meg a hangszínét nagyon jól tudja dekódolni a gyerek, tudja, hogy mikor dühös a szülő, meg mikor nem. És ez a reflexünk amúgy megmarad gyerekkorból, felnőttkorban is, és ha ezek ellentétesek, akkor ugye mindig annak hiszünk, amit látunk. Tehát, hogy hiába mondja valaki azt, hogy hát engem nagyon érdekel, amit mondasz.
3: Tehát a hanglejtésed megint bekapcsolódik, ugye?
2: Így van, és közben itt a stúdióban ugye keresztbe fontam a kezem, és egy kicsit így elfordultam. Mindenki értette, hogy nyilván nem azt mondtam, hogy ja, persze, hát ez nagyon érdekes, hanem pont az ellenkezője. Tehát arra is figyeljünk, hogyha ellentétesek ezek az üzenetek, akkor ugye az emberek általában annak hisznek, amit látnak, és a nonverbalitásnak.
3: De azért nyilván ugye nem azt akarjuk mondani, hogy a szavak nem számítanak, nem, hanem nem, inkább azt, hogy más üzenetet hordoznak a testbeszédünk által, meg az, hogy hallgatjuk, ahogy ki áramlik belőlünk egy szó, nagyon rendben van. És tanítják is ugye főleg üzleti kommunikációban is, hogy hogyan kezded el a mondatot, hogy fejezed be. Nyilván mondhatjuk azt, hogy nem vagy kommunikációs tréner, tehát biztos, hogy lehetne még állítani az én hangszínemen is, hogy kezdek vagy fejezek be egy mondatot, de a hangulatomat is meg tudom határozni azzal, hogy én éppen hogyan beszélek, hogyan mondom el azt a gondolatot, ami bennem van.
2: Igen, egyébként van egy nagyon jó könyv, a testbeszéd, az LMP-nek az egyik könyve, azért abban elhangzik egy ilyen mondat, hogy ha valaki azt látod, hogy dörzsöli a kezét, ez nem biztos, hogy gonosz, lehet, hogy csak egyszerűen fázik. Szóval azért túl se kell...
3: Nyert a lotton.
2: Szóval túl se kell értékelni. De azért egy picit szedjük össze, hogy mik azok az úgynevezett nonverbális eszközök, mert van egy-kettő dolog, amire szerintem mindenki ismer, mindenki hallott, testmozgás, vagy a testtartás, de van néhány olyan dolog, amire egyébként nem gondolunk, hogy az amúgy lehet nonverbális, ebből is néhányat.
3: És ez szerinted mit jelent, mi ez a nonverbális kommunikáció?
2: Hát például mondjuk nem figyelünk arra, hogy mondjuk mekkora az úgynevezett térköz, amit tartunk egymással, tehát a távolság, ugye így is hívják, hogy térközszabályozás, vagy térhasználat. Ez egyébként kultúránként is el szokott térni.
3: Ez amikor azt érzed, hogy valaki nagyon benne van az aurámban, igen, valaki nagyon kívül van.
2: Hát igen, meg hogy mennyire mész közel valakihez, vagy pont a távolsággal akarod amúgy
3: jelezni, mert nem akarsz vele ott lenni.
2: Hát vagy egyszerűen a leülés, például mondjuk van egy asztal, és azt akarod kommunikálni, hogy mi partnerek vagyunk, akkor nem az asztal mögött fogsz ülni, egy nagy íróasztal mögött egy főnöki fotelben, hanem akkor kijössz az asztal elé, és valami olyan módon ültök le, ami tényleg aláhúzza azt az üzenetet, hogy te tényleg partnerként kezeled a másikat, és nem pedig így a hátad mögé font kezekkel így dülöngélsz a főnöki fotelban, és közben a másik meg úgy érzi, hogy vizsgázni jött be ide.
3: Egyből egy kép jutott eszembe, amit még tavaly vagy tavaly jött láthattam ugye az orosz elnök, amikor leült tárgyalni, és ott van egy ilyen 7 kilométer hosszú asztal, és a másik végén ott beszélsz, de igazából minek beszélsz, el sem megy odáig a hangom.
2: Hát igen, és ugye régen az ilyen úri családok azért is használtak ilyen baromi nagy ebédlőasztalt, hogy véletlenül se kellene egymással ugye
3: a konfliktus
2: különösebben beszélniük. Ugye a térközszabályozás az még azt is jelenti, hogy ez kultúránként is eltér, és volt egy nagyon érdekes kísérlet még a 20. század második fele körül, amikor különböző nemzetiségeket, vagy inkább azt mondom, hogy kulturális különbséggel rendelkező embereket összeraktak egy szobába, és adtak nekik egy feladatot, és megnézték, hogy hogy mozognak, meg hogyan kommunikálnak, és a legérdekesebb az az volt, amikor egy japánt összeraktak egy ausztrál emberrel, és azt figyelték meg, hogy körülbelül a japán így kvázi körbe kergette az ausztrál embert a szobában, mert ő megpróbált minél közelebb kerülni, hiszen a Japánban ugye nagyon, nagyon sűrűn vannak az emberek, és nekik sokkal kisebb tér kell. Az ausztrálok, akik meg sokkal távolabb laknak egymástól, nagyobb tereket laknak be, neki nagyon kényelmetlen volt, hogy mit követi őt ez az ember. És aztán megkérdezték a két embert a végén, hogy kötnél-e üzletet ezzel a másikkal. És akkor azt mondta a japán ember, hogy dehogy is, hát látszik, hogy így szinte menekül, nem bízom benne, egyszerűen nem lehet vele tárgyalni.
3: Vagy hogy ő sem bízik bennem, ugye? Igen.
2: Igen, az ausztrál meg azt mondta, hogy hát nem tudom, ez egy kicsit nagy nyomulós volt ez az ember, én nagyon kényelmetlen éreztem meg, úgyhogy vele biztos nem üzletelnék.
3: Erről még egy jutott eszembe. Voltam múltkor egy ilyen, hát nagy követségnek egy ilyen nyílt napján ott talán azt hiszem a Taiwan National Day az volt ott megtartva. Azt hiszem még tavaly év végén volt. Fú, de rossz a memóriám most, hogy hány hónap telt el azóta idén. És na, a lényeg az volt, most egy kicsit zavar is, hogy nem emlékszem,
2: nem baj, mondjuk van, tavaly év végén.
3: De hogy ott ugye rengeteg különböző nemzetiségű ember, és a főként táj nemzetiségű emberek megjelentek, és ugye az Ázsiában teljesen más szokások vannak, mint mondjuk itt Európában, és akkor első és legfontosabb, ugye, amit így teljesen átvettem, tehát mielőtt már oda mentem, ezen gondolkodtam, és amikor ők mondjuk adsz egy névjegykártyát, vagy fogadsz egy névjegykártyát, itt ilyen mondjuk azt magyarosan néha, vagy egy európaiasan fogod, és így nem az, hogy oda dobod a másiknak, de kihúzod a zsebedből, úgy néz ki, mint hogyha megrágta volna egy egér, odaadod azt a gyűrött ilyen kis cetlit, közben ők meg itt két kézzel lehajolva föl átveszi és megköszöni, és az a tisztelet, amit ugye próbálsz, vagy próbál ő mutatni, és hogy az is a testbeszédben mennyire jelentéssel bír, hogy ő azt, amikor átveszi, milyen tisztelettel veszi át, vagy te milyen tisztelettel adod, hogy egy kézzel adod, két kézzel adod, és mit mondasz hozzá?
2: Igen, ez volt az egyik olyan, ami nem szoktunk mindenképpen automatikusan a nonverbalitáshoz, vagy esetleg a nem verbálishoz, a nem szóbelihez sorolni. Nyilván alapvető, hogy a hangszint, a hangsúlyt, a testtartást azt ugye mindenki tudja, a mimika. Ugye az arcjáték is olyan, hogy nagyon-nagyon nehéz szabályozni. Tehát ezek ilyen önkéntelen reakciók, és még az is fontos, hogy a tekintet ugye hova néz. Általában ezt a homlok és szem háromszöget illik nézni. Hogyha,
3: tehát nem a szádat.
2: Nem a szádat, mondjuk ha csak nem az van, hogy nem érted mondjuk a másikat, és akkor kénytelen vagy
3: főleg
2: a száján.
3: Főleg idegen nyelven.
2: Száján, igen, sokan így bámulják. De hogy így ezzel lejjebbi mezőkre, tehát így a nyaktól lefelé nem illik bámulni a másik embert, mert az ugye eléggé
3: udvariatlan.
2: De nézzük meg azt a részt, hogy vannak olyan nonverbalitás összetevők, amik szintén nem jutnak könnyen eszünkbe, például a tárgyak, amiket használunk, vagy a kezünkön vannak, vagy a ruházatunk, illetve a környezet, amiben ülünk, ez is nonverbális eszközöket és nonverbális kommunikációt jelöl. Például erről mi az, ami eszedbe jut, mondjuk ha azt mondod, hogy tárgy, mi az, ami jelentős lehet egy helyzetben, mondjuk ha üzleti helyzetet veszünk szerinted?
3: Nem napszemüvegben fogok meetingelni a másikkal, mondjuk az így eszembe jut. Uh-huh. Vagy hogyha éppenséggel mondjuk érzékeny a szemem a fényre, és nekem ilyen sötétedő fényre, sötétedő szemüvegem van, akkor elkerülve ugye a konfliktus első témájából, hogy én jelzem, hogy ez egy ilyen fényre sötétedő szemüveg, ne haragudj, nem fogom levenni, mert hogy a fény az nekem bántja a szememet. Már mind a ketten megbeszéltük, hogy itt minden rendben van ezzel. A másik fú, ez az ilyen nagyon csörgő-zörgő dolgok.
2: Ilyen kis karkötők, meg ilyenekre gondolsz?
3: Hát amikor próbálsz valakivel kommunikálni, és így meghúzza a kezét, vagy valamit csinál, és ez a fuchs tömeg úgy elindul, és úgy zizeg, csicseg, zsezseg minden ott rajta, csörög, és nem tudsz rá figyelni. Vagy a ruházat. Hogy elmész egy megbeszélésre, hogyan illik öltözni, vagy miként öltözöl, amúgy mit akarsz elérni egyáltalán? Tehát már te tudatosan fogsz úgy öltözni föl, vagy igazából erre nem tekintesz figyelmet a másik felé, de a másikban elindíthat egy olyan gondolatot, és nagyon félreviheti, hogy te lehetsz a legszebb, legtökéletesebb, legkorrektebb ember, de hogyha egy ilyen kis mini szoknyában mész el egy nagyon komoly, fontos üzleti beszélgetésre, ráadásul még nem is teszed keresztbe a lábadat, és fú, úgy ültök le, az úgy egy kicsit zavaró tud lenni szerintem. Most eléggé ilyen szenzitív részre tévedtem, de...
2: Már
3: de
2: elég, ez... elég plastikusan fejezted ki magad, meg is jelent előttem egy kép, meg nekem gondolom előtted is, így el egy kicsit kis vizet, István, hogy magadhoz térj.
3: Le is izzadt,
2: igen. Igen, de egyébként ez tényleg nagyon fontos a ruházat, mert még az jutott eszembe, hogyha mondjuk egy vezető éppen be akarja jelenteni azt, hogy hát nem lesz fizetésemelés, vagy valami ott a költségvetéssel problémák vannak a cégben, akkor mondjuk annyira nem adja, hogy legyen a kezé mondjuk egy 5 milliós karóra.
3: Költségvetési megszorítás féláron lesz mindenkinek a fizetése. Igen. És be egy Rolexban a legújabb, nem is tudom milyen edésembe megjelenni. Az mondjuk azért igen, vagy bejelentkezel egy külföldi útról, a jaktról, miközben ott a legdrágább pezsgő mellett.
2: Ez, ami... egy kicsit érzékeny terület, azt gondolom, de valóban, tehát a tárgyainkkal is tudjuk jelezni, hogy milyen, mire számíthatnak tőlünk az emberek talán nagyon sokszor, milyen színeket hordunk, milyen ruházatban vagyunk, és a tárgyak, a környezetünk, például az, hogy milyen rendezettség van az asztalunkon, tehát mondjuk bemegyek a vezetőmhöz, vagy a főnökömhöz, és azt látom, hogy akta hátán kupleráj, és akkor ő azt mondja, hogy hát itt nagyon fontos, hogy a határidők, meg a precizitás, és így körülnézek az asztalán, és azt látom, hogy na hát itt minden van, csak precizitás nincs.
3: Ilyenkor nem szokták mondani, hát egy zseninek sosincs rend az asztalán.
2: Hú, jaj, ne, ez az előző adásban is egy-két ilyen vörös zászlós mondatot már elmondtam, ez a másik, ez a zseni uralja a káoszt, ez a lusta emberek valami jó kifogás, hogy ne kell összepakolni, és nem zavarja azt, hogy a másik ember meg idegrohamot kap attól, hogy neki mondjuk egy térben kell tartózkodni egy olyan emberrel, aki tényleg a kajászacskon keresztül a nagyon fontos költségvetési táblázatokon kezdve mindent így egybehány.
3: Számlákat a csipszacskóban gyűjti, nem úgy, a bugyiba.
2: Úgy kell kiszedegetni, meg így lesöpörgetni róla a morzsákat, szóval lényeg az summa summarum, hogy a kommunikáció az nem csak ott kezdődik, hogy mit mondunk.
3: Tudod, mi jutott még eszembe?
2: Na, halljuk.
3: Nekem van egy olyan ingem, amire hát a meetingen még nem panaszkodtak, de volt már olyan, aki azt mondta, hogy te ezt azért veszed föl, hogy összezavarj engem, mert káprázik a szemem, hogy ránézik. És amióta ezt mondta, és valaki olyan, aki direkt szivatja a másikat, most már tudatosan fölveszem azt az inget, hogy hát azért nehogy már te is jól érezd magad.
2: Igen, hát ez mondjuk nőknél lehet a dekoltázs témája, ugye, hogy szeretnék valami illegális befolyást szerezni, mondjuk egy tárgyalási folyamat felett. Szóval az a lényeg, hogy a kommunikációnk összefoglalólag az egyrészt fontos, hogy mit mondunk, sőt a következő a műsor következő részeiben ugye erről fogunk beszélni, de azért fontos itt leszögezni, hogy hiába mondunk valamit, hogyha közben a nonverbális jelekkel ennek pont az ellenkezőjét üzenjük, illetve alá is tudjuk támasztani az üzenetünket ugyanezekkel, tehát ezekkel így lehet játszani, viszont ezek nagy része nem tudatos. És nem is nagyon illik egyébként ezt itt tudatosan tervezni, mert az már elég erőteljesen hajlik a manipuláció felé, de majd erről is beszélünk kicsit később. De most zenélünk egy kicsit, és megnézzük, hogy milyen zene kapcsolódik a szavakhoz és a kommunikációhoz, úgyhogy most egy kicsit hallgassunk zenét.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: Folytatjuk az adásunkat a kommunikációról, és az előző részben egy kicsit belemélyedtünk ezekbe a nonverbális, mondjuk így, eszközökbe, és most folytatjuk a szavakkal, ugye, ahogy hallottuk az előző zenében is, hogy igyekszünk egy picit végignézni azt, hogy vajon hol tűnnek el a szavak értelme, hogyan csökken az üzenet. Ugye mindenki egy kicsit általános iskolában hallgat már erről, hogy a kommunikáció folyamatábrája, ez egy nyelvtan lecke volt, valamikor még alsó tagozatban, nem tudom, ez...
2: Nem emlékszem.
1: Hát,
2: olyan rég volt.
1: Én többször is szembe jött velem ez a
2: nyelvtan
1: érettségi körül, igen. Szóval ez a lényeg, hogy ugye alapvetően az a mondás, hogy van egy küldő, nevezzük őt annak, meg egy fogadó, vagy egy vevő, és ideális esetben a küldő kitalál egy üzenetet, tehát akar mondani valamit egyszerűség kedvéért, ez becsomagolja egy kódrendszerbe, esetünkben a nyelv, mondjuk én akarok mondani neked valamit, és mondok is.
2: Lehetőleg magyarul.
1: És megválaszt hozzá egy úgynevezett csatornát. Mondjuk most itt, ugye mi egy szobában ülünk, tehát ez tök egyszerű, a levegő a csatorna, de írhatunk egymásnak e-mailt, vagy WhatsAppon, vagy Messengeren, vagy ami, ahol gondoljuk, vagy telefonon. És aztán a másik ember ezt valahogy megérti, dekódolja úgymond, és erre válaszol. És ez nagyon-nagyon szuper lenne, hogyha mindez így menne, mert akkor nem hallanánk úton útfélen azt a dolgot, hogy kommunikációs zavarok vannak, meg kommunikációs konfliktusok vannak. Szóval, hogy mi miatt is vannak ezek a kommunikációs konfliktusok köztünk, meg zajok, meg problémák. Szóval...
2: Hát ebből ugye van a külső zajok, ha jól feltételezem, amire gondolsz, meg ugye a belső zajok, amik két csoportra így osztanak. Nyilván külső zaj lehet az, ami nagyon ideilleszkedik, egy fizikai zaj, mondjuk hangos környezetünk van, nyitva hagyva az ablakot, és folyamatosan szűrődik be valami zene, vagy éppenséggel építkezés, az a kedvencem. Meetinget tartok, otthon maradok, a kis nyugalmamban, nyilván felöltözök, ugye nem ez a jó kis covidos időszak, amikor boxer alsóban is zakó felsőben ingben ülsz, ugye, de tegyük föl, van egy megbeszélésed, és abban a pillanatban, hogy belépsz a megbeszélésre. Bazi fontos, nagyon nagy ajánlat. Elkezdjük, és jön a fúró, és a másik fél nem is biztos, hogy hallja, de téged olyan szinten zavar, hogy ez a külső zaj teljesen megzavar téged, és hát te elviszi a kommunikációs fókuszodat, mindent, és hiába beszélsz, egyszerűen azok a kimondott szavaid is már összekavarodnak a fejekben, más lesz a hangmagasságod, elkezdesz hangosabban beszélni, a tempódon is próbálsz javítani, lehet, hogy a két ütem között, amíg megy a fúró, még mondod a magadét, tehát ezért eléggé erősen befolyásol ezt téged, vagy amikor telefon becsörög, ugye, az is egy hirtelen megakasztás. Ezért is volt az első ilyen konfliktusos adásunknál, amikor beszélgettük, hogy milyen felvett szokásaink vannak, és ott meséltem, hogy mennyire zavar engem, hogyha ott van előtte a telefon valakinek, mert már csak önmagában az, hogy fölvillan a kijelzője. Így automatikusan oda fogsz figyelni, de hogyha fölfele van, akkor is oda néznél, hogyha nem történik semmi. De ilyen lehet az időnyomás, hogy azonnal kell döntened, azonnal kell válaszolnod. Ilyen lehet a környezeti hatás is, amikor kényelmetlen a szék, recseg, ropog, ugye véletlen se legyen jó, beizzadsz mondjuk a székre, mert olyan gatya van rajtad, vagy nincs is rajtad semmi, és bőrülésben vagy. Ez a kocsiban a legizgalmasabb, amikor így kell 300 kilométert levezetned. Neked bőrülés kell, mert az menő, de odaégsz, amikor beülsz a kocsiba a strandulás után, ugye? Vagy a rossz világítás. És vannak ugye azért belső zajok is. Nagyon szívesen átadom, hogy milyen zajok vannak.
1: Hát igen, ez a zaj, az ugye itt most esetünkben, amiket most te felsoroltál, ezek valódi zajok voltak, fizikai vagy ilyesmi, és a zajokat meg ugye átvitt értelemben is szoktuk használni. Mindent zajnak hívunk, ami a köztünk lévő megértést megzavarja. És lehet például az nyelvhasználat, hogy így most gyorsabb.
2: What?
1: Például bizonyos kulturális közegben nagyon divat az angol szavak használata, és nem azt mondom, hogy egy meeting vagy egy ilyen szónál csúsznál, de amikor valaki folyamatosan nagyon sokat használja az angol nyelvet a munkában, tehát tényleg angolul dolgozik, utána nagyon nehezen tud váltani, hogyha egy olyan környezetben kell megnyilvánulnia, ahol egyébként az embereket nem, hogy ez nem segíti, hanem inkább nagyon zavarja, és hirtelen ilyen kisebbségi komplexusa lesz egy csomó embernek.
2: Hogy ez a én nem tudom most mi a túróról beszél, mit fellengzősködik itt.
1: Igen, és ráadásul nem fogják megkérdezni, hogy mit jelent. Ugye az is egy...
2: De látod a fején, hogy keresztbe állnak.
1: Igen, csak
2: ugye
1: nem tudom, hogy azt akarja ezzel kifejezni, hogy nem tudom, vagy azt, hogy te bunkó vagy, hogy ezt használtad, és ugye ott nem kezdjük el tisztázgatni, hanem itt jön az, hogy én feltételezem rólad, hogy te azt akarod nekem mondani, hogy ezt most miért kellett használni, van erre valami jó magyar szó. Én ezt egyébként nagyon sokszor megkaptam még régebben, amikor egyszerűen bizonyos szavakra a szakmámban nincs jó kifejezés.
2: Csúnyán hangzik, magyarul is ráadásul.
1: Hát például mondom azt, hogy facilitálni egy megbeszélést, akkor mindig mondták, hogy nem lehetne azt mondani, hogy levezetni. Mondom, nem, mert nem ezt jelenti a szó tartalmilag, vagy koncepciózusan, hanem ugye az arról szól, hogy tedd könnyűvé a megbeszélést, és haladjatok a célok felé. Ugye ezt jelenti a facilitálás, hiszen ahogy francia szóból származik, ugye ami azt jelenti,
2: milyen szép.
1: Könnyű. Van egy csomó szó, amely tényleg szívesen kiírnék egy ilyen versenypályázatot, amivel lehet neki helyettesíteni. De ez nem feltétlenül azt jelenti a kulturális különbség, hogy most valaki iskolázatlan, a másik meg nem, hanem az, hogy egész egyszerűen másképp nevelkedtünk, valaki egy olyan környezetben nőtt fel, ahol sokat jártak mondjuk külföldön, természetesebb az érintkezés mondjuk más kultúrákból érkező emberekkel, meg van, aki soha életében nem találkozott itt nagyon közelről mondjuk egy holland vagy egy brit emberrel, az nyilván feszengeni fog ebben, és ez a kommunikáció nyilván be fog ebbe zavarni.
2: Az lehet mondjuk ilyen, mint bár ez nem tudom, hogy mennyire belső zaj, mert a végén külső zaj lesz belőle, amikor ez is egy kulturális különbség, de nem is minden esetben kultúra, és lehet, hogy csak szokás kérdése. Én észrevettem azt, hogy vannak emberek, akik amikor beszélnek, nem figyelnek, vagy hirtelen nagyon sok levegőt kapkodnak, és úgy véletlen kijön egy másik fajta hang is ugye kifelé, és ez nekik ilyen természetes, észre se veszik, hogy egy kis büfike elrohantott. És te meg ott vagy, hogy ember, mi a...
1: Ha nem tudod, hogy ez most bunkosság volt, vagy csak egész egyszerűen egy rosszul vett levegő, vagy egy rossz,
2: vagy
1: rossz beszédtechnika.
2: Inkább olyanra gondolok, hogy bakker, te nem hallod magadon, hogy ez oda nem illik, vagy hogy legalább kérjél elnézést, vagy hogyha már olyan is csinálsz valamit, ne az arcába fújd már a másiknak, vagy valamit. Tehát ez egy nagyon kellemetlen téma, azért nyilván azért dobtam be, mert van ez, amikor...
1: Igen, és egyébként ugye ez azért attól válik zajjá, vagy ezek a helyzetek attól válnak zajjá, mert majd ugye az a probléma fog következni, hogy te mondasz valamit, de én nem arra figyelek, amit mondasz, hanem leakadok ennél a problémánál. És lehet, hogy te azt hiszed, hogy én végig hallgattam, amit te mondasz, de nekem azon jár a fejem, hogy most akkor mi volt ez a szó? Én vagyok a szerencsétlen, hogy nem értem. Fú, most meg kéne kérdezzem, hogy mit jelent, nem kéne megkérdeznem, és ez alatt...
2: Ciki megkérdezni?
1: Amíg én ezen kattogok a fejemben, addig te elmondtál nekem egy csomó fontos információt, amiben hozzám nagyon-nagyon kevés jutott el, de te meg vagy arról győződve, hogy én mindent megértettem. Tehát, hogy attól nevezzük ezeket zajnak, hogy egyszerűen akadályozzák a két ember közötti megértést, mert...
2: Tehát az adás és a vevő között...
1: Így van, az adás és az adó és a vevő között. Így van. Vagy például ez lehet egy pillanatnyi érzelmi vagy hangulati állapot. Tehát mondjuk reggel valaki fel kell, fejfájással, időjárásra érzékeny, még ráadásul valami reggel történt
2: nyomorgöcs.
1: Vele... Igen, még történt vele valami, amitől bestresszelt, meg elkezdődik úgymond a kommunikációs helyzet, az adásvevés, és egyszerűen nem tudsz szabadulni ettől a kellemetlen reggeli benyomástól, nincs adón valójában, de testben ott van, de nincs ott lélekben, és a másik meg nem győződik meg arról, hogy figyelj, akkor velem vagy, rendben vagy, oké vagy. Ez olyan, mint hogyha fel akarnánk hívni valakit, de nem csörgetjük meg a telefont, hanem csak az üres telefonba beszélünk. Tehát nem győződtünk meg arról, hogy felhívtuk-e őt tényleg valójában, elindítottuk-e a beszélgetést, csak belebeszélünk egy mondjuk egy csökkent telefonba.
2: Na, milyen érdekes, amit mondtál, viszont milyen fontos, hogy megint egyfajta konfliktust elkerülve a kommunikációban, te kimondod azt, hogy te minden rendben, te oké vagy? Ugye ez a oké keretrendszer megint így visszaköszön.
1: Igen, tehát hogy ne sajnáljuk rá az időt, és mondjuk azt, hogy figyelj István, most neked alkalmas ez az idő. Van most negyed órád arra, hogy meghallgass, rendben állapod, vagy jókor kereslek. Ugye nem azt mondjuk, hogy nem zavarlak, majd erről később beszélünk a szuggesztióknál, hogy ne használjunk ilyen szavakat, mert azt mondjuk,
2: előre tagadunk.
1: De, igen, de pont zavarsz. Hogy jókor kereslek, megfelelő neked az idő, és hogyha azt mondja, hogy oké, figyelj, akkor rajta vagyok, úgymond felvettem a képzeletbeli telefon, akkor csökkenthetjük egy picit a kommunikációs zajokat, nem lehet teljesen őket kiszűrni, tehát ne ringassuk magunkat semmilyen illúzióba, hogy ezek egy idő után elmennek, akármennyire is tudatosak vagyunk. Két ember között mindig lesznek kommunikációs zajok, akár ezek a külsők, amiket mondtál, akár pedig így a belső világunk, vagy a megértésünk, fáradtság, bármi.
2: Vagy vagyok.
1: Például, vagy lehet egy olyan motivációs zajnak szoktuk hívni, amikor tényleg ez a máshol szeretnék lenni, tehát, hogy én nem akarom most ezt hallgatni, hanem tök jó lenne elmenni végre haza a családomhoz, ugye ez is egy ilyen munkahelyi helyzet, hogy a vezető azt mondja, hogy figyelj Gézám, várjál már meg így munka után,

0: itt, hanem...
1: És ebből is milyen konfliktusok keletkeznek, itt otthon is, meg a másik oldalon is
0: akár. Így két tűz közé kerül az ember, és igen. Itt is az a, komoly, az a kérdés, hogy hogyan, először is, hogy hogyan tudjuk azonosítani, ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy konfliktus csak úgy lehet kezelni, hogyha magunkhoz közel lépünk, és azonosítjuk ott a helyzetben, hogy ez nekem most nem kényelmes, ez nekem most nagyon nem komfortos. Egyébként nincs is joga a vezetőmnek, apropó, öt után még ott fárasztani a gondolataival, ha a munkaidő ötig tartott.
1: Milyen érdekes most, hogy ezt így mondod, nagyon sok cégnél erre nem is gondolnak, de maga a munkavállaló is, hogy az elején milyen motivált, és már, hogy milyen szokásokat vesz föl. Nem tudom, hogy mennyire tartozhat ide, de szerintem nagyon fontos lehet, hogy már amikor oda kerülök egy új közegbe, én kvázi hogyan nevelem be a kollégáimat, vagy a vezetőmet, hogy én elérhető vagyok munka után is, engem e-mailben tud zavarni, telefonon fölhív, és én végighallgatom az ő, mint hogyha a lelki szemetes láda lennék, ugye?
0: Fú, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ahogyan ezt a benevelést, ez nagyon jó, hogy mondod, mert hogy amire rászoktatjuk a környezetünket utána, nagyon nehéz lesz ezt leszoktatni őket, hiszen...
1: És megsértődnek, hogyha
0: meg megvonásnak... élik meg, mert hogyha eddig lehetett téged vasárnap fölhívni, akkor most miért kéred ki magadnak, hogy vasárnap délben az ebédnél zavarlak? Hát miért nem szóltál előbb? Tehát nagyon fontos a, nem csak a konfliktus kezelésben, általában a kommunikációban, hogy jobb, hogyha ezek ilyen megelőző csapások, és nem pedig így utólag próbáljuk kikorrigálni, mert akkor már egyre nehezebb lesz, mert akkor azt fog érezni a másik, hogy most éppen valamit elveszünk tőle, ami egyébként neki sose járt, ha belegondolom.
1: Hú, ez a legrosszabb, amikor értékesítésben dolgozol, és hivatalosan nincs munkaidőd, ugye? Hát hivatalosan van, de nem hivatalosan, azért te még úton vagy, hazafelé mész. Na most mikor indulok haza a munkából? Amikor lejárt a munkaidőm? Vagy amúgy akkor indulok haza, amikor én úgy érzem, hogy hazaérek a munkaidőm végére, és mennyire, milyen rugalmas vagy. És akkor közben jön ugye az a belső konfliktus, a belsős kollégák, hogy persze én meg ötig vagyok az irodába, és utána indulok haza.
0: Igen, szóval ezek a zajok, ezekkel legyünk akkor tisztában. Szóval ugye az elején arról beszéltünk, hogy nem csak a szavak fontosak, hanem a nonverbális körülmények, és mindezekre még rápakolnak ezek a kommunikációs zajok, szóval ne is csodálkozzunk, hogy a legtöbb probléma emberek között úgymond kommunikációs probléma.
1: Az nem figyelek, de amúgy figyelek, csak nyomkodom a telefonon.
0: Hú, az mostanában nagyon szignifikánsan, nagyon jelentősen csökkent az emberek közti megértést, mert te sem vagy abban biztos, hogy amit sokan mondják azt, hogy ő sokfelé tud figyelni, ez rendben van, de...
1: Mennyire tisztelem meg vele a másikat?
0: Részben tisztelet meg az, hogy valóban beszűrődik-e, tehát most már amiatt, hogy ilyen nagyon sok információ forrás van, vannak olyan emberek, akik egyszerre olvasnak valamit a telefonjukon, és közben hallgatnak mondjuk egy podcastot, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha most itt egy vizsgahelyzet lenne, és azt mondanánk, hogy oké, foglald össze, hogy miről szólt ez, és miről szólt az, akkor mennyi maradna meg, egyszerűen faljuk az információkat, és olyanok vagyunk, mint az éhes ember, akiket odaültettek egy ilyen százszolgásos, igen, hetenemet. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy nézzünk meg, hogy mikre vagyunk hajlamosak, mert...
1: Erre elmondok egy nagyon jó sztorit.
0: Halljuk. Bocsánat, hogy benned folytottam. Nem, semmi baj, de hogy is, halljuk.
1: Képzeld el, régen volt ilyen. Én dolgoztam a számítógépemen, közben mellettem a család sorozatot nézett, közben néha még telefonáltam is, és leraktam a telefont, még megírtam a dolgomat, és beszélgettek a Csaba, hogy nézik a filmet. Úristen, te nem láttad, hogy ott mi történt? Nem emlékszem, mi volt. És én, aki telefonáltam, közben e-mailt írtam, és még máshol járt a fejem, és elmond, hát az úgy volt, hogy, és akkor éppen ott bement az ajtón, és te honnan is, te figyelsz, honnan tudod?
0: Hát igen, te amaritka egyedek közé tartozol, aki nagyon durván tudsz egyszerre több fajta dologra figyelni. Ugye ezt úgy hívják nem szépen, hogy multitasking. És
1: pedig azt mondjuk, hogy nem létezik.
0: Így van, és ugye magyarul meg úgy hívjuk, hogy többszintű feladatok egyidejű végzése. Nem annyira frappás, mint a multitasking, de legalább magyar. És akkor mielőtt tovább megyünk, most hallgassunk egy kis zenét.

0: Rendszabváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Most akkor visszatértünk a kommunikációs zajok világából, és picit összefoglalva, tehát az egy fontos üzenete volt az előző blokknak, hogy amikor szeretnénk valamit mondani a másik embernek, akkor van egy egészleges üzenet a fejünkben, tehát így kvázi egy teljes történet. De már amikor kimondjuk ezt azt a mondatot a másiknak, akkor már automatikusan, önkéntelenül csökkenteni fogjuk ennek a mennyiségét. Magyarul soha nem mondjuk ki azt, amit igazából gondolunk. Miután ezt az üzenetet elküldtük, amit már ugye eleve szűrtünk egy kicsit, az a kommunikációs zajok miatt ennek már csak egy pici része vagy töredéke fog eljutni a másikhoz, tehát az, amit a másik meghal, az a fülével befogad, ott már megint csökkent az üzenet mennyisége. És utána oké, hogy meghallotta, de vajon mennyi az, amit ő ebből mondjuk így magára értelmez, hogy ez neki szól. Ott is nagyon sok úgymond zaj van, hogy hát ez nem nekem szól, hogyha valaki nem komfortos feladat, akkor azt mondhatja, hogy hát ezt nem is hallottam, én nem hallottam a határidőt. Jaj, ez az én feladatom volt, ezt nem hallottam. És a végén az üzenet még egyszer csökken ott, hogy mi az, amit ő ebből valójában értelmez. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok szűrőn keresztül megy, viszont a küldő az mindig az eredeti üzenetre fog reflektálni magában. Tehát ő úgy fogja érezni, hogy ő az egész történetet elmondta. Ha egy kicsit ilyen képileg kell szemléltetni, akkor mondjuk azt, hogy az én fejemben, aki mondani akarok valamit, benne van mondjuk a Mona Lisa, mindenki ismeri ezt a képet, vagy ezt a festményt, de én ezt át akarom küldeni, ezt a képet az István fejébe, mondjuk át akarom faxolni oda, vagy át akarom másolni oda, akkor annyit csökken az információ, hogy a végén az István fejében egy ilyen homályos nő alak lesz, ilyen ülő helyzetben, és egy-két ilyen bokor meg felhőcske a háttérben.
2: De hát nem is nő, hanem férfit fog látni.
1: De az is lehet, hogy férfit fog látni. Tehát körülbelül ilyen nehéz a kommunikáció, hiszen én végig a Mona Lisára fogok gondolni, hogy az ment át az ő fejébe, ezért nem fogom érteni, hogyha ő jön nekem azzal, hogy hát itt van egy férfi feje fölött napocska, miközben én egy ülő női alakot küldtem át éggel, meg fával, meg felhőcskékkel. Szóval ezért nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy soha nem úgy megy át az üzenetünk a másik embernek, ahogy ez a fejünkben van. És ezt még az is nehezíti, hogy mindenhez még különböző úgynevezett kommunikációs stílusok társulnak. Tehát nem csak az a probléma, hogy mit mondunk, hanem az is átszínezi és nehezíti, vagy könnyíti a helyzetet, hogy hogyan mondjuk ezt. És hát ugye van jól ismert kommunikációs stílusok, az agresszív, a passzív, a manipulatív és a végén az asszertív. Ezek mind olyan szavak, amiktől az embernek így este egy kicsit feláll a szőr a hátán, de közben meg fontos értelmezgetnünk őket, hogy hogyan beszélünk, úgyhogy nézzünk egy kicsit rájuk, hogy mi is ez az agresszív kommunikáció. István, te ezt amúgy hogyan szoktad magadnak fordítani, amikor ezt a szót hallod, hogy agresszív kommunikáció?
2: Hát logikusan egyértelmű, én nyerek, te meg majd elbuksz. És akkor a fő célom, hogy én győzzek. Talán ezt a stílus irányzatot, ezt én majdnem egy koordinátorrendszerben tudnám jól elképzelni, ahol van ugye az önérvényesítés az egyik a Y-tengelyen. Ugye, most zavarban voltam, hogy melyik az X, melyik az Y. Jó.
1: Függőleges vagy vízszintes? Csak így értem.
2: Figyelj, már azt is elfelejtettem, milyen nap van várja. Nyilván függőleges.
1: Oké. Okay.
2: És ugye van az X-tengely, ami meg a vízszintes, az meg az együttműködési hajlandóságom. És hogyha most az agresszívat akarnánk behelyezni, ha és amennyiben jól tudom, hogy javíts ki, kérlek, akkor az a függőleges tengelynek a teteje felé, amikor kilövünk fölülre, hogy én nyerek, azt fogja bevinni. Tehát ez a két tengely mentén van az önérvényesítésünk, meg az együttműködési hajlandóságunk, és itt most én az önérvényesítésemet akarom erősen kimondani, mert én magasan szeretném, és alacsonyan azt, hogy együttműködjünk.
1: Igen, ez a versengés technikának egy kommunikációs, mondjuk így megjelenési formája.
2: Ez amikor mondjuk vita is lehet a témában, erősebb a hangom, gyorsabban beszélek, vagy akár lehet az, hogy bizonyos körülmények között a másik fél azt mondja, hogy lenéző tekintettel a másik felé, tehát nem... Nincs meg az a tisztelet egymás felé akár, vagy ez az asztalcsapkodás, ugye a családi vita, hogy már pedig én megmondtam, hogy ha amíg én itt vagyok az úr, és amíg én főztem, vagy hogy is mondjam, amíg én keresem a pénzt, és én tartalak el, addig az lesz, amit én mondok.
1: Nekem vannak benne ilyen irritáló szófordulatok, de most nagyon kérem, senki ne sértődjön meg, aki magára ismer, de például engem nagyon tud zavarni, amikor valaki azzal kezdi a mondatait, hogy azt tudni kell, hogy, mert egy kicsit ez is benne van, hogy... hogy ezt ő úgy veszi, hogy ezt neked már tudnod kellene, és ez nagyon sokan használják ezt a kezdőmondatot, hogy hát azt tudni kell, azt látni kell.
2: Tehát már mondtam.
1: Tehát ez a kell, és nagyon sok benne a kijelentő mondat, tehát az agresszív kommunikációs stílusa ritkán jellemző a visszakérdezés, vagy a másik ember véleményének a kérése, hanem egy kicsit ilyen felkiáltó mondatokban meg kijelentő mondatokban kommunikál.
2: És ugye nyilván akkor ebből a célom az lesz, hogy nem veszem figyelembe azt, amit a másik szeretne. Ez az egyik.
1: Na, és akkor nézzünk rá a passzívra, mert az is eléggé zavaró egyébként, szóval azt gondoljuk, hogy csak az agresszióval van itt a gond, de a passzív sem segít.
2: Hát az meg pont talán a másik véglete, amikor belekerünk abba ugyanezen a skálán, amikor az együttműködési hajlandóságunk túlságosan sok lehet, és a saját önérvényesítésünket aláásva én egy vesztes pozícióba kerülnék, és azt mondom, hogy te fogsz nyerni. Tehát alacsonyan érvényesítem én magamat, és magasan az együttműködésünket, vagy az, hogy te nyerjél, tehát hogy én veszíteni fogok, te nyerni fogsz, ugye nyilván ez a passzívnak a ilyenfajta megfogalmazása. Tehát itt a túlélés lehet, akár mondjuk egy főnök beosztott szerep is bekerülhet ide, vagy a családban, amikor a családfő elmondja a magáét, és nyilván, tehát nem minden esetben tudod megvitatni vele. Hát ő ezt mondta a régi időkben, amúgy még nem is volt divat ilyenkor ellent mondani. A régi időben is ezt jól megmondtam, tehát én mindig ellent mondok. Nem. De amúgy pont az előző adásban, amikor beszélgettünk itt a konfliktusoknál a tiszteletről, hogy az régi időkben mik hogy volt, eszembe is jutott, hogy mostanában a fiataloknál is szerintem, de már szerintem az én generációmban is elindult ez a fajta dolog, hogy én tartottam ezt a képet magam, hogy a tisztelet az nem az, hogy önmagában jár mindenkinek azonnal, hanem azt valamilyen formában ki kell érdemelni. Most nyilván ezt a szó jó értelmében kell venni, tehát nem azt jelenti, hogy ha én most meglátok egy idős urat, akkor egyből hello, szia, szevasz, én leköszönöm, hogy valami, hanem megadom nyilván neki azt az a fajta tiszteletet a kor, meg mindenfajta kapcsolódásunk tekintetében, de hogyha ő engem lekezel, ha ő lenéz, ha mindenáron be akarja nekem bizonyítani, hogy ő magasabb szinten van, akkor lehet, hogy ez mondjuk a stílusilag is hozzám nem illeszkedik, de akkor elkezdem elengedni ezt, hogy most ne haragudj, de milyen tiszteletet szeretnél ezzel most kivívni magad fel igazából? Számomra ott nem a tisztelet indul, hanem az a fajta ilyen okay, nem biztos, hogy neked jár az a tisztelet, amit én szeretnék, és nem bántásból, hanem egyszerűen nem érzem.
1: De egyébként az agresszióra lehet válaszolni agresszióval is, meg lehet válaszolni passzivitással is, tehát hogyha most, amit az előbb elmondtál, hogyha valaki nagyon akar valamit, szóval nekem eleve az a szókapcsolat, hogy tiszteletet kivívni, az már jelent valamiféle, ez a vívás szó, ugye ez is arról szól, hogy van benne valami akarás, valami harc, míg a tiszteletet megkapni, vagy elérni, az nekem sokkal jobban fekszik. De hát ugye ízlések és pofonok. Szóval a passzivitás az egy kicsit azt is jelenti, hogy az embereknek ilyenkor így lehalkul a hangja, van benne valami önalávetés, bizonytalanság, úgy mondom, hogy nem tudom, talán van benne egy csomó ilyen jelentéskönnyítő szó.
2: És pont amiket meséltünk az olyan, hogy a szavak nem biztos, hogy úgy fognak átjönni, mert a hanglejtésünk, a hangunk, akár önmagában a metakommunikációnkban, maga az arckifejezésünk, és mindenünk annyira megváltozik, hogy elveszíti az értékét, amit mondani akarsz.
1: Hát igen, és mik ellentétben azzal az ember, aki úgy kezdi a mondatét, hogy azt látni kell, azt tudni kell, ezek az emberek megkezdhetik úgy, hogy bocsánat, elnézést.
2: Mondanék valamit.
1: Egyébként ezt észrevettem én is magamon egy időben, hogy mondjuk étterem helyzetben, hogy felteszem a kezem, és azt mondom, hogy elnézést, bocsánat. Azt akkor így,
2: te vendég vagy.
1: Reflektáltam ott magamra, hogy most miért is kerül, de hogy majd figyeljük meg a környezetünket, hogy ilyen, hogy mondjam, szolgáltatást nyújt kapó helyzetben, hányszor viselkedünk úgy, mint akik itt ezt szívességet kérnek, miközben elvileg amúgy az egész éttermi helyzet ugye a vendégért van, és mégis nagyon sok ember nem tud ezzel mit kezdeni, és vagy kicsit agresszíven viselkedik, úgy pattingat az ujjával, mint hogyha a kutyájának pattintana, vagy nagyon idegesíti például, azt tudom, a kereskedelemben dolgozók, amikor valaki azt mondja, hogy lesz egy kiló kenyér, nagyon ki vannak akadva, nem tudom, hogy miért, gondolom ezt ők így ilyen agressziónak vagy lekezelésnek veszik, de ugyanakkor a másik oldalon meg túlzásnak érzem azt, hogy minden percben elnézést kell kérnünk azért, hogy ott megjelentünk a hivatalban, és segítséget kell kérnünk ahhoz, hogy ott megkapjuk, amit amúgy egyébként kötelező elintézni, az a legjobb.
2: Nem tudom, hogy mit lehetne akkor, ha most szólnék a pincérnek, hogy hogyan tudnám őt úgy megszólítani, hogy kihagyjam azt az elnézést, vagy azt a fajta már előre bocsánatot kérek azért, hogy megzavarom az ő munkáját, hogy én kifizetném és elhúznám a csíkot.
1: Hát igen, nagyon nehéz
2: erre. Neki?
1: Hát nem, ugye mondjuk, hogy azt mondom, hogy legyen szíves. Hogy azt mondom, hogy legyen szíves.
2: Vagy legyen szíves, igen.
1: Legyen szíves,
2: aztán... De az is egyfajta ilyen. Légy szíves.
1: Mondjuk francia az elintézi az, hogy garçon, és akkor kész. Fiú.
2: Fizetnék főnök.
1: Szóval igen, ez is nagyon érdekes, hogy mikre vannak magyarul szavaink, és mikre meg nem. Szóval ez is egy tök érdekes dolog szerintem. És akkor ugorjunk rá manipulatívra, mert ez a nagy-nagy kedvencem. Csak hogy bevezessem egy picit, hogy manipulatív kommunikáció ugye szintén a magyar folklórból idéznék, mert a nagy kedvencem, mint tudjuk, az a lányomnak mondom, hogy a menyem értsen belőle. Ez a kedvenc mondásom, hogy így valahogy ki...
2: Ezt fel se fogtam.
1: Látszik, hogy se menyed, se lányod. Szóval figyelj István, és akkor még egyszer elmondom. Tehát van egy anya, mondjuk, van a sztori, van egy anya, akinek ugye megnősült a fia. Ugye tudjuk, hogy ez az anyósnak ez egy nagyon kemény, nagyon nehéz időszak az életében.
2: Elvették a szeretet kis családjét.
1: Elvették a szeretet gyerekemet, így van. Na most meglátogatja.
2: Ha szereti.
1: Tételezzük fel, hogy szereti. Meglátogatja az anyós a fiát, itt az anya a fiát a lányával, az ő saját lányával. Ez eddig megvan?
2: Hát, igen.
1: Bemennek egy... Tehát hárman vannak a volt
2: megvan,
1: család.
2: Megvan.
1: Na, ne idegesítsél. És akkor... Az anya észreveszi, hogy a fia az mondjuk nem ilyen darab húsokat eszik otthon, hanem hát átállt valami egészségesebb étkezésre, mondjuk saláta vagy ilyesmi, meg mondjuk hús persze van, de hogy így ilyen egészséges étkezés, mert a menyének ez a happy-e, hogy egészségesen étkezzenek. Na de az anyósban itt ugye keletkezik egy belső konfliktus, eleve nagyon nem szereti ezt a helyzetet, hogy ki kellett engedni egy szem fiát, és észre meglátja, hogy teljesen másképp főz a menny, mint ahogyan ő, hát ez,
2: jótlan, mi
1: ez borzasztó. És akkor azt mondja a saját lányának, tehát ugye a húgnak vagy nővérnek, hogy nem látod a bátyádat mostanában, mintha egy kicsit le lenne fogyva.
2: Jaj, de utálom ezt, amikor ezt a nagyszülők is szokták, hogy hát unokám, ehetném még valamit. Közben még fogyóznom kéne, mert nagy a hasam.
1: Igen, de végig szokták mondani azt, bocsánat, elnézést a vidékiektől, de hogy szokták mondani ezt így vidéki rokonok, hogy hú, de jól nézel ki. Az mindig azt jelenti, hogy meg vagy hízva.
2: De jól tartod magad.
1: Szóval ezek azok az a típusú manipulatív kommunikáció, amivel nagyon nehéz ugye felvérteződni, mert alapvetően van egy olyan iránya, hogy nem direkt, egyenesen beszél, ahhoz és arról, amit mondani akar, hanem tesz egy kört, így hátulról mellbe, és esetleg olyan pontján találja el a másik embert, ami azért nagyon durván betalál, mondjuk akár az egónak, vagy akár a másik embernek, szóval ezért hoztam ezt a lányomnak mondom című dolgot.
2: Eszembe jutott még itt a kis felirat, hogy egyesek azt mondják, hogy te nem dolgozol elég jól.
1: Igen, ez egy nagyon tipikus vezetői mondatkezdés.
2: Azt hallottam.
1: Az egyesek még, ami szintén így fel tudok így ugrani, mert ugye tegyük
2: kettesek.
1: Fel. Így van, mert mi van ketteseke. Tehát ugye tart a vezető mondjuk egy állománygyűlést, ugye volt egy nagyon kedves ügyfél cégünk, ahol minden reggel úgy kezdődött, hogy a nagy raktárban, ahol dolgoztak, ott minden reggel egy napindító beszédet tartott. És nekem meg az volt a feladatom, hogy úgy követtem őt egész nap, és jegyzeteltem, hogy mit mondott, ugye ez volt a visszajelzésnek az alapja.
2: Shadow coaching.
1: Igen, árnyék, mondjuk így árnyék.
2: Jaj, megint egy angol szót
1: látod? Mondtam. Árnyékoltam, ami azt jelenti, hogy követtem, mint az árnyék, és akkor jegyzeteltem, és adtam neki visszajelzést. És ez egy gyakori szófordulata volt, hogy hát egyesek itt nagyon sok mindent megengedhetnek maguknak, mondta ezt minden hogy mondjam, alátámasztás nélkül. Most ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy egyesek egyáltalán nem veszik ezt az üzenetet, mert ha vennék, nem csinálnák azt, amiért leszúrták őket, viszont kettesek, akikre nem vonatkozik, azok nagyon rosszul érzik magukat, mert úgy érzik, hogy ez nekik nem szól, de láthatólag egyeseket egyáltalán nem is érintett meg. Szóval, hogy ezt nagyon jó lenne, hogyha nem használnánk, mert ez nagyon, nagyon demoralizáló, nagyon romboló.
2: Még az jutott eszembe, amikor ezt azért mondod, mert igazából te gondolod ezt, ezt nem akarod kimondani. És ezzel elburkolom azt, manipulálom a helyzetet.
1: Hát, hogy azt mondják mondjuk, hogy én nem akarok neveket mondani, ugye másik kedvenc, de. Névvel nem vállalom, de azért mondom. Szóval a manipulatív kommunikáció az mindenképp romboló, kapcsolatot romboló, erre nem tudok mentséget találni, szóval nyilván az van benne, hogy nehéz megfogalmazni egy másik embernek egy esetleg negatív visszajelzést. De például ide hoznám a humort is, amiről a múlt héten beszélgettünk a konfliktusos adásban, amikor kérdezted, hogy akkor a humor szerintem hogy s mint. És nekem például manipulatív egy kicsit a humorizálás, mert szintén nem azt mondja, hogy hát szerintem egy kicsit felszedtél magadra, hanem ez a de jól nézel ki, vagy de érdekes a frizurád, hogy milyen volt az ebéd, hát érdekes. Én nem azt mondom, hogy nem ízlett, vagy szerintem egy kicsit sós volt, hanem érdekes. Ugye ez is egy manipulatív szófordulat általában.
2: Ez amúgy, hogy éljek az érdekes szófordulattal, abból a szempontból is, hogy mi az, amit befogadsz ebből, és mi az, amire én valójában gondolok, de totálisan lehet, hogy más van az én fejemben, amikor kimondom ezt, mert egy teljesen másik sztori fut a fejembe végig. És volt egy hasonló esetem, ahol előkerült egy téma, nekem eszembe jutott, hogy fú, az most ilyen biztonság technikai szempontból a gyerekem jutott eszembe, hogy hát az biztos, hogy nem úgy csinálnám, és mekkora buta tervezés azt úgy ott hagyni, akár egy játszótér egy nagyon jó esete ennek, de ezeket a részeket nem mondott ki, mert a fejedben végigfutott. És ugye a kommunikációban, ugye, hogy az adóvevő között azért csökken az a tartalom, én már csak azt mondtam, hogy ki az a X, aki ilyet tervezett, mert ez nem normális dolog. És a másik oldalon, miért mi a baj vele? Hát ez tök rendben van, még le is lehet, így lehet díszíteni, így lehet benne dolgozni, így lehet rajta játszani, ez így a gyereknek ilyen élményt fog tudni, és én álltam lesokkolva, hogy ugyanazt a mozit nézzük.
1: Hát lehet, pont a tervezővel beszéltél amúgy.
2: Garantálom, hogy nem ő volt.
1: Csak nem tudta. Igen, egyébként ez az agresszív, passzív, manipulatív kommunikáció, ezt mondjuk úgy, hogy ezek ilyen neveltetésbeli dolgok, ráadásul az agresszivitásra mondjuk így születünk is, hiszen a gyerek ugye így ordít azért, hogy túlélje az első óráit, napjait, tehát hogy alapvetően az agresszív kommunikáció az úgy jön csípőből, ugye a passzivitást és a manipulatív kommunikációt, azt meg ugye így eltanuljuk, látjuk, hogy ezek azok a kommunikációs megoldások, amiket a külvilág, a környezetünk visszajelez, hogy ez így oké, tehát hogy ez rendben van, ezzel nem kerülsz bajba, és ami viszont tanulandó, meg fejlesztendő, és amit nagyon-nagyon nehéz körbeírni, és erre nagyon nehéz magyar szót találni, úgyhogy előre is elnézést, ez az úgynevezett asszertív kommunikáció, amit ugye tanulni kell, vagy érdemes, és fejleszthető is, ami pedig ugye egy ilyen, ha most a te bonyolult koordinátorrendszeredet vesszük, akkor ugye
2: nem
1: az X és Y tengelyen, akkor ez az asszertív kommunikáció az, amelyik mind az X, mind az Y tengelyen meglehetős értéket vesz fel, tehát az én igényeim is megfogalmazódnak, de úgy, hogy téged, a te szempontjaidat, a te magatartásodat, a te személyiségedet ne romboljam szét.
2: És ugye azért ez nem egyszerű, hogy asszertíven kommunikálj, mert ott egy bizonyos adott helyzetben ezt lereagálni, ahhoz hát mondanám azt, hogy tanulni kell egy picit azért erről. Én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy oké, nagyon jó ez az asszertív kommunikáció, de hogy azt az 5 lépést, amit be kéne tartani, hogy azt végig menjen, és én azt úgy tudjam kijelenteni, és úgy tudjam megfogalmazni, az már nem biztos, hogy végig fog menni, és lehet, hogy akár egy ilyen zene után ezt így el is mondanám, hogy mire gondolok.
1: Igen, igen, most egy olyan zenét fogunk betenni, amit talán sokaknak ismerős, és így passzol is amúgy az előző témákhoz. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szóval eddig ugye a kommunikációs stílusokról beszélgettünk az előző részben, és most...
2: Az asszertív kommunikáció.
1: Igen, tárjuk fel, hogy az agresszív, a passzív és a manipulatív mellett, helyett, alatt, felett. Mi az, amire érdemes törekedni? Nem, ahogy mondtad, nem könnyű ugye ezzel a mondattal fejezted be, és miért nem, és akkor hogy legyen könnyű?
2: Mert ugye önmagában az, hogy asszertív legyél, hát megint egy idegen szó, na most ezt jól leírni, mennyire tudok odafigyelni rád, és úgy elmondani az én véleményemet, hogy azzal én ne téged minősítselek, hanem egyfajta olyan kommunikációt használjak, amivel a saját érzéseimet tudom úgy elmondani, hogy ne bántsalak téged meg, és ezt ha majd illesz bele valamit, ha kihagynék, ugye ezt a négy lépést, hogyha végigvisszük, akkor ez az asszertív én üzenetnek a kommunikálása lehet. Meghallgatjuk, megfigyeljük ugye az adott esetet, ez az első lépés, amiben van egy tény, egy viselkedés, valamiről beszélsz, kommunikálsz, ott megfigyelünk. És ez a megfigyelés nem egy kritika, nem egy ítélet kell, hogy legyen a végén. A megfigyelésünk alapján nyilván lesz egy érzésünk, hiszen az érzelmek, érzések, amik a kimondása, újra megélése bírálat nélkül kell, hogy megtörténjen. Tehát ugye megfigyeltük, van egy érzésünk, és az érzésünk nem egy gondolat, és nyilván már ugye miért is mondtam, hogy nehéz, mert felnőtt emberként is nagyon sokan szerintem tudunk azzal szembesülni, hogy gyerekkorunkban azért ilyen nem volt az iskolában, hogy az érzelmeink micsodák. Tehát nem ismerik, a sok felnőtt emberrel találkozok, beszélgetek, hogy ugye akár a coachingban ez egy nagyon jó dolog, hogy kapsz egy ilyen kis kártyát, amikor tanulsz ilyen lépéseket, hogy milyen érzéseink vannak. Pozitív érzéseink, a negatívat mindenki nagyon gyorsan tud mondani. De pozitívat annál kevesebben. Tehát hogy lesznek jó érzéseink és nem gondolataink? Nem tudom, hogy ehhez van-e valami.
1: De abszolút, hogy amikor az a kérdés, hogy meg kell fogalmazni az érzést, és azt mondani, hogy oké, de hogy érezted magad a helyzetben, akkor nagyon sokan úgy kezdjük a mondatot, hogy hát én azt gondolom, hogy oké, ez egy gondolat, de mi az érzés? Hát hogy a véleményem szerint, és akkor nagyon nehéz, ez amiről már nem tudom, hányadik adás óta beszélünk, hogy először lépjünk magunkhoz közel, tényleg azonosítsuk, hogy mik azok a helyzetek, amik bennünk erős érzelmi, vagy akár indulati töltetet hoznak, és amik, miket tényleg valami, vagy pozitívan, vagy negatívan erősen befolyásolnak. Szóval ezért azért legyünk felkészülve.
2: De hogy az egy érzés, egy érzelem legyen, nem pedig
1: hát az,
2: egy gondolat.
1: Érzelem, így van.
2: Mint
1: tehát,
2: az aggódás,
1: mondom,
2: mondjuk.
1: Igen, azt mondom, hogy aggódom, vagy azt mondom, hogy most nagyon zavarban vagyok. Most megdöbbentem.
2: Mondjuk egy pozitívat is.
1: Vagy azt mondom, hogy most ezzel nagyon megtiszteltél.
2: Ó, köszönöm.
1: Egyébként nagyon, látod, és egyből humorizáltál, mert nem bírtad el a feszültségét annak, hogy így a szemedbe néztem itt a stúdióban, és azt mondtam, hogy most ez nagyon-nagyon jól esett, István. Nagyon megtiszteltél vele, és nagyon szépen köszönöm.
2: Ezt most fölveszem, és ezt lejátszom mostantól mindig, amikor.
1: Ja, hogy mindig amikor ilyen rossz hangulatod van, akkor ezt így lejátszod magadnak. De egyébként tényleg ez milyen jó, amit mondasz, mert tényleg sokkal könnyebben mondjuk magunkra, hogy jaj, de hülye vagyok, meg jaj, de béna voltam most, meg a másikra is könnyebben mondunk ilyen negatív jelzőket.
2: És nem veszük észre, hogy milyen súlya van ennek.
1: Tehát kvázi olyanok, mint hogyha kardok lennének, vagy itt török. Ugye van ez a tanmese, hogyha az ember szögeket üt be egy deszkába, és aztán onnan azokat kiszedi, a lukak ott maradnak. Tehát hogyha sok ilyen negatív szót, mondatot mondtunk magunkra, vagy a másikra, oké, kihúztuk onnan, de azért a lukak ott maradnak a szögek helyén.
2: Igen, és ugye nyilván nem fejeztem be még a másik két lépést, ez az érzéseket azért érdemes volt egy kicsit kibontani, mert ez az érzés, ez fontos szerintem. És ugye, ha megvolt az érzésünk, ami a megfigyelésünkből a nem kritika, meg nem ítélet volt, nem is a gondolatunk, akkor ugye ott van az igényünk. És az igényt azt... az érzések mögött meghúzódó szükségleteinknek is nevezhetnénk talán, amit megfogalmazva nem megoldást mondunk, nem strategizálunk, hogy most ez hogyan lehetne, hanem ténylegesen az az igény, amire szükség van. Például volt az aggódás, és hogy aggódom, tehát akkor szükségem van mondjuk a kiszámíthatóságra, a pontosságra, vagy bármi olyan dologra, ami számomra... az igényemet kielégíti, mondjuk így. És ugye van a kérés, tehát mit szeretnénk megfogalmazni? ami röviden, konkrétan, világosan elmondja, mire gondolok, és nem pedig nagy körmondatokban, hát most ezt nyilván ez is olyan volt, mint a szokták mondani, aki nem jól csinálja, tanítja kategória. Én azért szeretek nagyon barokkos körmondatokban is beszélgetni, de akkor is igyekszem valahogy ezt mindig így visszatérni magamra, hogy van a megfigyelés, az érzés, az igény, meg a kérés. Na de hogy ezt egy kommunikációs beszélgetés közben nem tudod kinyomtatni, és akkor várj egy pillanat, megnézem a papíromat, elmondtad a sztorit, hát én most megfigyeltem, hogy mit akarsz mondani. Nekem most ez ilyen érzést keltett bennem, hát és nekem az lenne az igényem, és akkor megfogalmazom a valódi kérésemet, és akkor összerakok egy gyönyörű szép mondatot, hát na ezt kell tanulni picit.
1: Igen, szóval ennek szinte minden eleme életidegen. Az egyik az, hogy megfigyelő módon, tehát mondjuk így leíró módon közelítsünk egy dologhoz. Tehát mondjuk én egy vezető vagyok, és bajom van egy munkatársammal. És azt mondom neki, hogy én szerintem mostanában olyan motiválatlan vagy, meg úgy érzem, hogy nem érdekel a munka, amit végzel. De valójában mit látok? Azt látom, hogy mondjuk a munkatársam minden nap körülbelül 10-12 perccel később jön be a munkahelyére, mint a megbeszélt munkakezdés. Ennyit látok, igaz? A többi az értelmezés. Hát nagyon nehezen tudjuk azt megcsinálni, hogy egy helyzethez leíró jelleggel közelítünk, hanem egyből ott van az értelmezés, az előítélet, az ítélkezés, mert ez a természetes, ugye így alkotunk gyorsan véleményt, ez az emberi pszichének szüksége van. Mert különben megőrülne, hogyha mindig mindent így maga egyediségében kéne felfogni. Tehát ez teljesen természetes reflex, hogy látok valamit, és azon nyomban beteszem egy helyzetbe, ami már számomra korábban is ismerős volt. Tehát ez eleve nem életszerű. De közben meg törekedni kell rá, hiszen lehet, hogy a kollégám azért késik minden nap 10-12 percet, nem azért, mert nem érdekli a munkája, hanem mert mondjuk kimaradt egy buszjárat,
2: minden héten.
1: Minden nap. Mert átszervezték a közlekedést, igen. De nem jön ezzel oda, hanem megpróbálja ugye passzívan lemenedzselni, hogy hát, ha nem veszik észre, és nem jön be asszertíven, és nem mondja azt a főnöknek, hogy főnököm, az a helyzet, hogy átrendezték a menetrendet, és innentől valószínűleg minden nap 15 perccel fogok később beérni. Tudunk-e tárgyalni egy új munkarendről?
2: És erre lehet mondani, aki agresszívan, hogy gyere be előbb.
1: Aha. Hát, na ez az
2: agresszív. És már is eltapostad, igen, a másik félben, igen, azt és akkor lehet, hogy már ezért nem is ment oda szólni, mert én nem akarok annyival előbb bejönni, mert előbb úgyse fog tudni elmenni.
1: Elmenni, így van. Tehát akkor mindenki abban érdekelt, hogy ugye passzív-agresszív, megtalálja ugye a párját a két ember, de közben a probléma, hogyha már a múlt heti konfliktusokról beszélünk, maga a konfliktus, ez nem oldódik meg, hiszen a buszjárat az továbbra is ki fog maradni. És innentől kezdve belelépünk egy játszmába, erről majd a következő körben beszéljünk, hogy ez milyen típusú játszmák. A másik, amihez nagyon nehéz odaférni, az az érzéseink. Hát, amit mondtál az előbb, hogy nem nagyon tanítottak meg minket arra, hogy kimondjuk, hogy mit érzünk. Hát vannak emberek, akik ebből most majdnem mondtam, hogy milyenné keresik magukat a pszichológusok, hogy tudom én hány ezer forint per óráért kimasszíroznak belőled 4-5 mondatot, hogy az érzéseidet ki tud mondani, és ez akár hónapokig tart.
2: És akkor még oké, hogy te fölismerted, de kimondani nem mered. De hogyha ki is akarod mondani, hát ha nem ismered, hogy milyen érzések vannak, vagy akkor mit akarsz kimondani?
1: Hát meg az érzéseket még a saját rokonunknak se szoktuk elmondani. Most az hogy vegyszeg már ki magát azt, hogy oda megyek a munkatársamhoz, és azt mondom neki, hogy, és az érzéseimről kezdek beszélni, mert mitől félnek az emberek? Hogy visszaélnek ezzel a bizalmukkal. Hát meg
2: kiadom magamat.
1: Kiadom magam, visszaélnek
2: ezzel. Vagy a másik,
1: ezzel.
2: Főleg a családoknál szokott ez meglenni. Te elmondod, hogy te hogy érzed magadat, és akkor mondja, hogy akár a szülő, hogy jaj, hagyjál már ezzel a hülyeséggel.
1: Ha vagy az, mint semmi, de én hogy érzem magam, ugye? Ja. Tehát, hogy az emberek sajnos elég gyorsan leszoknak arról, hogy az érzéseikkel rukkoljanak elő, mert nincsen fogadókészség a másik oldalon, mert egy kicsit megversenyeztetjük a problémáinkat, hogy jó, hát a te érzésed az nem, most megint nem akartam egy idegen szót használni, de ez a validálás, hogy így érvényesíteni, amit te mondasz. Tehát, ha te mondasz nekem valamit, és azt mondom, hogy én értem, amit mondasz, és érzem, amit érzel, ez nem jelenti azt, hogy egyet értek veled. Bőven tudunk vitatkozni, de ugye hallottam, amit mondtál, értettem, amit mondtál, és átérzem, amit érzel, de ez nem jelenti azt, hogy igazad van, és nem jelenti azt, hogy egyet értek veled, de jogod van kimondani.
2: Igen.
1: És ez két nagyon különböző dolog, és itt szokott menni az a dolog, hogy az egyik ember az vitázik, A másik ebben meg nem értem, most miért kell, miért nincs jogom kimondani az érzéseimet? Elég, ha csak annyit mondunk a másiknak, hogy értettem. És elfogadom. Egy kis csönd. És elfogadom. Jogod van hozzá. Jogod van érezni.
2: Ettől függetlenül nem muszáj egyet érteni, de ott van. Azért nyugtázni kell, hogy teljesen értem. Nekem is.
1: Persze, most nem arom azt, hogy azt mondom, én úgy érzem, hogy 2×2 az 5, akkor...
2: Elfogadom az érzéseidet.
1: Akkor ez nem egy érzés, hanem egy baromság. De mondjuk, ha azt mondom, hogy én, hogy amikor azt mondom, hogy én azt figyeltem meg, hogy te tényleg minden nap 15 perccel később jössz be, és ez nekem nagyon furcsa, nagyon, nagyon idegesít, mert nem tudom, hogy ennek mi az oka.
2: Aggódom,
1: tök frusztrált vagyok. Nem tudom, hogy el tudod ettől végezni a munkádat, szóval arra kérlek, hogy oszd meg velem, hogyha ennek valami oka van, tudok ebben segíteni. Nem kell ezt az egész cicerói körmondatot lenyomni, csak hogy ne arról szóljon a dolog, hogy te vagy lusta, hogy te vagy motiválatlan, hogy téged nem érdekel a munka, hanem arról szól, hogy én mit látok, én mit érzek, és én mit kérek.
2: És nem egyből bedobtad neki, hogy figyelj, be tudnál jönni időbe?
1: Manipulatív kommunikáció. Na mi van?
2: Megint késett a busz.
1: De nem, igen, nem csörgött az ébresztő óra? Tehát ez a manipulatív kommunikáció, mert mondtam is valamit, olyan, mint a Mátyás király okos lánya, hogy hoztam is valamit, meg nem is, mondtam is valamit, de valójában nem is. Úgyhogy az asszertivitás, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, tényleg ez a tanulandó, míg a másik három az a reflex. És az a jó hír, hogy amíg te ezt így gyakorolgatod, ugyanúgy, mint az autóvezetést, vagy a főzést, ezt valójában senki nem látja, hogy te ezt gyakorolod. Tehát, hogy nem fog látszani, hogy te épp gyakorlásban vagy, tehát nyugodtan lehet gyakorolni az asszertivitást, senki sem fogja észrevenni, viszont lehet, hogy 2-3 év alatt ez rutinná fog válni.
2: Tehát az értő figyelem is akkor megjelenik ilyen szempontból. Mondhatjuk azt, hogy hova is figyelünk, mit csinálunk, milyen szemkontaktusunk van, milyen testbeszédünk van, ezeket mind mondtad, hogy fontosak. Figyelmesen meghallgatom a másikat azért, visszajelzést adok neki, nem csak elvonulok ilyen esetben, de nyitott vagyok, és igyekszem feléd úgy kommunikálni, meg úgy meghallgatni téged, hogy elfogadom azt, amit mondasz. Nem kell minden esetben egyetértenem vele, de el tudom fogadni, és nem egyből azon vagyok, hogy tudok rád csapni egyet.
1: Na jó, hát így a sok szelídség mellett most akkor adjunk egy kicsit a vadfiúknak, és akkor jövünk majd vissza ezután a téma után.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És visszatértünk. Ugye ott fejeztük be Istvánnal a beszélgetést, hogy ahhoz, hogy valaki asszertív legyen, ahhoz ugye szükséges egy csomó lépés. Ugye összefoglaltad nagyon jól, hogy megfigyelés, saját reflexiók, kérés, igény, és megállapodtunk abban, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, ezt tényleg gyakorolni kell. Egyébként számtalan irodalom szól róla, a kismillió szakanyag elérhető benne. De erre még egy picit fűzzünk rá, mert az, hogy valaki asszertív, az egyébként azt is feltételezi, hogy alapvetően felnőtt ember. És most lehet, hogy ez ilyen furcsán...
2: Érzelmileg intelligens is.
1: Igen, egyébként az érzelmi intelligencia is ide passzol, hiszen ott is azt mondtuk, hogy ott is az első lépés így van, hogy lépjünk közel az érzéseinkhez.
2: Igen.
1: Szóval, hogy nem tudom, hogy tudtad-e azt István, hogy a nap minden pillanatában három különböző én állapotban tartózkodunk. A szülőben, a gyerekben és a felnőttben. Hallottál erről már?
2: Meg nem mondtam volna, ha most megkérdezed, de hogy így kimondtad, végig gondolva, teljesen reális. És éppen kivel találkozó, mivel kapcsolatban, mondjuk a szülő és a gyerek az. Igazából én mindig benne vagyok egy picit ebben a gyerekben, és hogy meglegyen az a játékossága a napjaimnak. Tehát én ezt nem úgy élem meg, hogy gyerek vagyok, ergo nem vagyok komoly, hanem megvan az a játékosságom. Szoktam mondani, ez nem esik olyan forrónkásána, vagy na, ezt most jól meg azt mondtam, tehát hogy nem esik olyan forrónakását, vagy ez a nevet túl komolyan az életet, mert még úgy se élte túl senki, és ez mostanában egyre többször előjön bennem, remélem nem azért, hogy vonzok valamit így magam előtt, de hogy kell az a kis játékosság az életbe.
1: De egyébként ennek most azért örülök, hogy így reagáltál, mert ugye én most meglehetősen szülőből szóltam hozzád.
2: Nem éreztem.
1: Pedig szándékomban állt. Ugye van ez a bonyolult modell elnevezés, amit ugye Eric Byrne talált ki fel meg, és úgy hívja, hogy tranzakcióanalízisről véletlen sem valami pénzügyekre gondoljatok, hanem arra, hogy két ember találkozásában különböző én állapotok aktuális összecsendülése az, amit látunk. Tehát ha az én bennem lévő szülő, a bennem lévő gyerek és a felnőtt, amire ugye törekedni akarok, ez így a nap 24 órájában jó, nyilván mínusz alvás. Az évben töltött idő nagy részében ezekben így folyamatosan jövünk, megyünk fölle-fölle, padlás, középszint, pince. És ugye most, hogy én azt mondtam, hogy na István, hallottál-e arról, hogy van olyan, hogy felnőtt? Egy ilyen kicsit, mint a tanítónéni, és te egyből hoztad rá a gyereket, hogy hát ő kell egy kis lazaság az élethez. Meg én igazából mindig is gyerek vagyok, szóval hogy szerintem tök jól demonstráltuk azt, hogy ez létezik valójában, pedig eddig ilyen tök felnőttben voltunk. Te is mondtad a magad gondolatait, én is, de hogy milyen gyorsan és észrevétlenül át lehet váltani szülő-gyerekbe, ami amúgy nem gond, hogyha ez ilyen párhuzamos, és ugye milyen jól megértettük itt most egymást, de mondjuk képzeljük azt el, hogy egy munkahelyen mondjuk a vezető az folyamatosan itt szülőből beszél a munkatársakhoz, és egy kicsit ilyen vagy túl gondoskodó szülőként, vagy ilyen hidegkorlátozó szülőként, hogy ez mondjuk hogy hat a felnőtt munkavállalókra.
2: De alacsonyító? Vagy mire gondolsz?
1: Hát arra gondolok, hogyha azt mondja mondjuk, ha mondjuk gyerekként kezeli a vezető a dolgozókat, és úgy beszél hozzájuk, hogy akkor megengedem, hogy hamarabb elmenjetek.
2: Ja, vagy... Ez a autor... Nem is eszembe, hogy mondjam ezt a szót. Mondd már ki helyettem.
1: Autoriter? Hogy
2: igen, vezetői stílusra gondoltam.
1: Hát vagy valaki azt mondja, hogy István, szeretnélek megdicsérni, vagy még rosszabb. István, meg kell, hogy dicsérjelek ezt a munkát, nagyon jól elvégezted.
2: Én azt mondom,
1: közd meg. Tehát, hogy ezt is nagyon sokszor hallom vezetőktől, ugye, mint mondtam.
2: Meg az, kell, hogy dicsérjelek,
1: ezt
2: tartsd meg.
1: Igen, az előző részben mondtam, hogy így párszor hallgattam, vagy hallgatóztam, vagy árnyékoltam így vezetőket, és ez is egy tipikus szófordulat, hogy hát meg kell, hogy dicsérjelek, ez nagyon jó munka volt, eleve a dicsérlek, ugye gyereket szoktunk dicsérni, meg ez a meg kell, hogy dicsérjelek, ez kicsit olyan, mint hogy így amúgy nem szívesen tenném, de hát muszáj.
2: Most bele kell, hogy férjen.
1: Most bele kell, hogy férjen. Szóval a tranzakcionalizis, és akkor itt kezdünk kerekedni a kommunikációs adásunk vége felé, az valójában így felteszi a koronát a kommunikációs ismereteinkre, meg készségeinkre, mert valójában azt mutatja meg, hogy akkor tudunk egymással mondjuk lehető legjobban kimaxolni az üzenet átadást, hogy azt értsd, amit szeretnénk mondani, és jól értsd, és tényleg az a Mona Lisa festmény az átkerüljön a fejedbe többé-kevésbé úgy, ahogy én szeretném, és hogy viszont az akkor történik meg leginkább, hogyha képesek vagyunk minél tovább ebben a felnőttben tartózkodni. Ugye a felnőtt az az az ember, aki az előbb meséltük itt az asszertivitás kapcsán, hogy én odalépek a saját érzéseimhez, tudom elemezni, hogy én mit érzek, mik az igényeim, objektív vagyok, megfigyelésekre támaszkodom, nem előítéletekre. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy folyamatosan mindig felnőttben vagyunk. Ez kizárt, ez nem lehetséges. De kulcshelyzetekben nem árt. Tehát amikor egy vezető visszajelzést akar adni a munkatársának, vagy két munkatárs le akar ülni valami nagyon fontos dolgot megbeszélni, akkor érdemes felkészülni arra, hogy felnőttben tartózkodjunk, és ezt az a tranzakcióanalízis, hogyha valaki van kedve erre rákeresni, nagyon-nagyon jól le tudja írni, és nagyon sok segítségünkre van.
2: És el tud kerülni pár félreértést.
1: Így van. Egyébként ugyanez a magánéletben is nagyon hasznos, mert nagyon sok pár, házas pár, vagy mondjuk így pár, kerül bele ebbe a szülőgyerek helyzetbe, amikor hazamegy mondjuk a férj, és mondjuk leteszi a cipőjét a nem megfelelő helyre, és akkor így ráförmed az asszony, hogy nem igaz, hogy nem tudod megérteni, hogy a cipőt azt hova kell tenni, és akkor hirtelen...
2: Szuggesztíven.
1: Hirtelen így ott áll a páros, hogy valójában én nem két felnőtt ember beszélget, hanem az anya a gyermekével. Vagy fordítva, amikor hazajön a nő, és azt mondja, hogy fú, nagyon fárasztó napon volt, rengeteg problémám volt, és akkor a férfi meg így kioktatja arról, hogy hát igen, mert már százszor megmondtam neked, hogy azt és azt kellene csinálnod, és már régen ki kellett volna lépned, már régen így meg így. És a nő meg csak azt érzi, hogy oké, de én csak el akartam mondani, hogy mi a problémám. Szóval nem csak a munkában tudunk.
2: Megfigyelek.
1: Megfigyelek.
2: Aztán érzem, és utána kifejezem az igényemet mondhatni.
1: Úgyhogy ez volt az, amit én azt gondolom, hogy ebbe a nagyon nagy témába bele tudtunk egy kicsit harapni, belekóstolni, belekapni ide-oda, mert ez tényleg egy nagyon nagy téma, és ahogyan az adás elején indítottuk, igazából a kommunikáció az olyan, mint az információ, hogy minket körülvesz, kommunikáció körülvesz minket, nem tudjuk elkerülni, nem tudjuk mindig tudatosan csinálni, hanem egész egyszerűen érdemes egy kicsit a saját kommunikációs stílusunkat valamennyire elemezni, de ha nem megy, akkor lehet...
2: És kiszűrni az ajt.
1: Kiszűrni az ajt, és lehet kérni más embernek a véleményét. Szóval majd adás után itt egymást is egy kicsit ki fogjuk elemezni. ez már nem biztos, hogy a hallgatókra tartozik, de tök jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ennyi időt töltünk egymással, hogy vajon mit látunk a másik kommunikációján, a gesztusain, mit üzen a nonverbalitása, hiszen az adást is ezzel kezdtük, hogy nem minden a szavak.
2: Előtte kinyomtatom az asszertív kommunikációs dokumentumot.
1: Légy szíves, és minden hallgatónak is ezt kívánom. És nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és további szép estét kívánunk, és hamarosan jövünk vissza még izgalmasabb témákkal. Minden
2: szép jót. Estét!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben, a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: minden idők legnagyobb slágereit a poptarisnya.hu-n.
1: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: That's a like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoe.
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archivum.hu/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, hallgassák!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Four.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen. Yes.

Yes, maybe, perhaps, yes.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell. Sequence,

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel. Retro.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu